0: Je pense que la démocratie française est en
1: bonsoir,
0: train de se...
1: Bonsoir, nous sommes avec Charlotte et Baptiste en direct de Aix-en-Provence.
2: Ne nous laissez pas tout seuls.
1: Et nous
2: ils
1: sommes
2: sont
1: en France,
2: massacrés effectivement. Sous les yeux du
1: et donc
2: monde
1: on vous fait un petit bonjour.
3: Jövőt a jelenlegi világszintű szituáció mellett az igazat megvallva nem tudok mit látni. Már lassan egy éve tart az egész, sok minden megváltozott. Nem csak személyes tapasztalatom volt, de több milliárd ember életében is. Minden, amit eddig fontosnak tartottunk, kevésbé az, és minden, amit értelmetlen időpazarlásnak hallottunk, sokkal fontosabb volt. Nem reménykedek abban, hogy akármi is visszaálljon a régi kerékvágásra, ugyanis azt vallom, hogy minden valamilyen okból történik. Az emberektől nem várok el semmit, azt kapjuk, amit adunk. A jövőben szeretnék kevésbé zárkózott lenni, és nyíltabb különböző új ötletek emberek iránt.
4: Fogja fel az ember, akkor szerintem nagyon nehéz végig csinálni, mert pedig azt hiszem, hogy muszáj. Vagy egyre muszájabb.
5: Jag hoppas på en framtid.
6: Min förhoppning för framtiden är att den grundande idén som vår egen överhöghet.
7: Föreställa sig, man föreställer sig liksom framtiden från nu.
6: Och tar hand om vår planet.
7: Och då tänker jag,
6: plan, hoppas jag att
7: jag helt enkelt blundar och roterar och pekar. Och dit jag tittar händer någonting och decennierna går. Och sen kanske ingenting är som det brukade vara. Och därefter ja, så fortgår det.
8: I don't know what I expect anymore. I just hope it doesn't get any worse.